0: Sean cuales sean nuestras convicciones políticas, todos somos conscientes de que este paso histórico, la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal, se ha dado en un momento crucial para los pueblos de la comunidad. Todos sus Estados miembros se enfrentan a tres grandes retos: el reto de la paz, el reto de la libertad y el reto de la prosperidad. Y está claro que solo pueden abordarse desde una dimensión europea.
1: Estas son las palabras que Simone Veil pronunció en 1979, cuando se convirtió en la primera presidenta de un Parlamento Europeo elegido por sufragio directo. Su liderazgo ayudó a consolidar el papel del Parlamento Europeo como la voz de todas y todos. Defendió la democracia, luchó por los derechos humanos y nunca vaciló en su convicción de que la fuerza de Europa residía en su unidad. Más de cuatro décadas después, su legado perdura con más firmeza que nunca. La Unión Europea sigue enfrentándose a retos que ponen a prueba su unidad, como tensiones políticas, inestabilidad económica y conflictos dentro y fuera de sus fronteras. La búsqueda de la paz, la libertad y la prosperidad sigue siendo el núcleo de los ideales y la identidad europeos.
0: Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores.
1: ¿Qué menos que empezar esta sección especial hablando de una mujer muy especial, Simone Veil? A menudo llamada la madre fundadora de Europa, su legado trasciende la política. Allanó el camino para las mujeres en el liderazgo y sigue siendo un extraordinario ejemplo de resiliencia y valentía.
0: Simone Veil nació el 13 de julio de 1927 en Niza, Francia, en el seno de una familia judía secular. Sus primeros años estuvieron marcados por el amor por el aprendizaje y el fuerte sentido de la justicia que le inculcaron sus padres, Andrea e Yvonne. Sin embargo, su infancia fue brutalmente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 16 años, la Gestapo la detuvo y la deportó a Auschwitz junto con su madre y su hermana. Sobrevivió a los horrores de los campos de concentración, pero muchos miembros de su familia, entre ellos su madre, su padre y su hermano, a los que estaba muy unida, no lo lograron. Estas experiencias traumáticas forjaron su compromiso de por vida con los derechos humanos, la paz y la unidad europea.
1: El peligro ya no es que no se hable del Holocausto, sino que se hable de él de forma equivocada.
0: Se casó con Antoine Veil en 1946 y tuvieron tres hijos. De 1949 a 1953, la joven familia vivió en Alemania, donde Antoine trabajó para el consulado francés, primero en Wiesbaden y luego en Stuttgart. Esto sorprendió a algunos de sus amigos, pero ella lo vio como una oportunidad.
1: Estábamos convencidos de que si los vencedores de 1945 no lograban una reconciliación rápida y total con Alemania, las heridas de una Europa que ya estaba desgarrada de este a oeste nunca sanarían y el mundo estaría abocado a un nuevo conflicto, todavía más devastador que los anteriores.
0: Tras su regreso a Francia, se licenció en la Facultad de Derecho de París. En 1956, aprueba el examen nacional de magistratura y se incorpora a la administración penitenciaria francesa, dependiente del Ministerio de Justicia. Allí logró importantes avances para mejorar las condiciones penitenciarias y el trato de los reclusos. Para 1964, se había convertido en directora de Asuntos Civiles y luchaba por los derechos de la mujer. Contribuyó a garantizar la igualdad de derechos de las madres en asuntos jurídicos de familia y logró que las mujeres tuvieran derecho a adoptar. En 1970 fue nombrada secretaria general del Consejo Superior de la Magistratura de Francia. Su carrera fue impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época era todavía más difícil para las mujeres hacerse oír en el mundo de la política. A la pregunta sobre las mujeres en la política, respondió:
1: "A menudo he tenido la impresión de ser una mujer que sirve de coartada. Allá donde vaya siempre oigo lo mismo. Sí que permitimos a las mujeres tener voz. Simone Veil es un ejemplo de ello".
0: De 1974 a 1979 fue ministra de Sanidad de Francia durante los gobiernos de los primeros ministros Jacques Chirac y Raymond Barre. Allí impulsó dos leyes pioneras. La primera, en 1974, hizo que los anticonceptivos fueran más accesibles. La segunda, en 1975, legalizó el aborto en Francia, una cuestión muy controvertida que convirtió a Veil en blanco de duros ataques. A pesar de estos escollos, su determinación dio lugar a una ley que ha sido celebrada desde entonces por su repercusión en los derechos de las mujeres.
1: A ninguna mujer la hace feliz abortar. Basta con escuchar a las mujeres. Siempre es una tragedia. Siempre es una tragedia y siempre será una tragedia.
0: Pero las contribuciones de Simone Veil no se quedaron ahí. En 1976 introdujo la prohibición de fumar en ciertos espacios públicos y abordó las necesidades de atención médica de las áreas rurales.
1: Europa es la esperanza del progreso.
0: En 1979, cuando Simone Veil se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, Europa todavía se estaba recuperando de los estragos de la guerra. Fue un momento profundamente simbólico. Una superviviente del Holocausto, una mujer francesa, defensora convencida de la unidad, al frente de una institución democrática de reciente elección, concebida para fomentar la cooperación transfronteriza y garantizar que la historia no se repitiera. Europa estaba reconstruyéndose y definiendo lo que significaba ser un continente unido tras décadas de división y destrucción.
1: Simone Veil no fue solo la primera mujer al frente de una institución de la Unión Europea, sino también la primera presidenta de un Parlamento Europeo compuesto por diputados y diputadas elegidos directamente por el electorado, en vez de designados por los parlamentos nacionales. Y estuvo también en el meollo de esa transformación democrática.
0: Durante su presidencia se le concedió el premio Carlomagno, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este prestigioso galardón. Tras su mandato, fue vicepresidenta y más tarde presidenta del Grupo Liberal en el Parlamento, demostrando una vez más su compromiso con la causa europea.
1: Ninguno de nosotros debería olvidar jamás que un día podríamos pasar a ser uno de los oprimidos.
0: En 1990, Simone Veil fue nombrada miembro de la Comisión Temporal sobre la Unificación de Alemania del Parlamento Europeo, donde su contribución fue inestimable. Como superviviente del Holocausto, expresidenta del Parlamento Europeo y mujer cuyos padres y hermanos murieron en un campo de concentración, aportó una perspectiva profundamente personal al proceso. Su compromiso con la unidad europea se basó en su convicción de que una Europa unida era clave para evitar otra guerra mundial.
1: A pesar de haber perdido tanto durante la guerra, no le guardaba rencor a Alemania. Por el contrario, formó parte de la decisión de utilizar la reunificación alemana como vehículo para fomentar las relaciones y la unidad entre Europa Central y Oriental. Esta comisión sobre la reunificación alemana dio lugar a dos conferencias intergubernamentales, una sobre la unión política y otra sobre la unión económica y monetaria. La segunda conferencia culminó en la cumbre de Maastricht a finales de 1991 y concluyó con la adopción del Tratado de Maastricht, el tratado fundacional de la Unión Europea.
0: La gran presidenta del Parlamento Europeo, conciencia de la UE, activista contra el antisemitismo y defensora de los derechos de la mujer. Su mensaje sobre las mujeres y el antisemitismo no ha perdido vigencia, afirmó Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo.
1: Simone Veil falleció en su casa el 30 de junio de 2017, a la edad de 89 años. Luchó por la paz, la unidad y los derechos humanos hasta sus últimos días. Tendió puentes entre opiniones políticas, ideologías y países diferentes. A día de hoy sigue personificando el lema de la Unión, unida en la diversidad.
0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Az Európai Ombudsman független és pártatlan módon nyújt segítséget az olyan magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek, akik, illetve amelyek hivatali visszásságokat tapasztalnak az Európai Uniós intézmények és szervek működésében. Kivizsgálja a benyújtott panaszokat, így közvetít a polgárok és az uniós intézmények között. Tevékenységéről évente egyszer jelentésben számol be az Európai Parlamentnek. Az ombudsman kifejezést használjuk magára a hivatalra és az azt vezető személyre is.
3: Az ombudsman személyét az Európai Parlament választja meg, megbízatása 5 évre szól és megújítható. A posztot 2024. decemberre óta Teresa Anzsinyó független emberi jogi szakértő és kutató tölti be. Anzsinyó asszony, aki korábban hazájában, Portugáliában volt helyettes ombudsman, az Európai Csalás Elleni Hivatal Felügyelőbizottságának is tagja. Elődje az ír Emily O'Reilly volt, aki 2013. júliusi hivatalba lépése előtt újságíróként dolgozott. Bizonyára önökben is felmerült a kérdés, hogy mit értünk hivatali visszásság alatt.
2: Nos, elsősorban adminisztratív szabálytalanságokat, tisztességtelen bánásmódot, diszkriminációt, hatáskörrel való visszaélést, kifogásolható munkaerőfelvételi gyakorlatot, illetve a válaszadás elmulasztását és a közérdekű információkhoz való hozzáférés megtagadását. Ha valaki elégedetlen egy uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség munkájával, először az érintett féltől kell kérnie, hogy orvosolja a helyzetet. Ha így módon nem jár sikerrel, akkor fordulhat az Európai Ombudsmanhoz. Panaszát az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén benyújthatja. Az ombudsman részrehajlás nélkül függetlenül végzi munkáját. Sem kormányoktól, sem semmilyen szervezettől nem fogadhat el utasítást. Vizsgálatot saját kezdeményezésre is indíthat, az olyan ügyeket kivéve, amelyeket már bíróság tárgyal. Különleges esetekben az Európai Unió Bírósága az Európai Parlament kérésére felmentheti az ombudsmant hivatalából, ha az már nem tudja ellátni feladatát, vagy súlyos kötelezettségszegést követ el. Hogyan végzi munkáját az ombudsman?
3: Szerencsés esetben pusztán azáltal meg tud oldani egy adott problémát, hogy tájékoztatja az érintett intézményt a panaszos észrevételeiről. Amennyiben így nem jár sikerrel, mindent megtesz annak érdekében, hogy a felek mindegyik által elfogadható, kölcsönös megegyezéssel rendezze az ügyet. Ha erre nincs mód, ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett intézmény számára. Ha az nem fogadja el ezeket az ajánlásokat, az ombudsman külön jelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek, amely megteszi a szükséges lépéseket. Vegyünk például egy 2024. júliusi esetet. Az akkori ombudsman Emilio Reilly 5 külön vizsgálat alapján hivatali visszásságot állapított meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal, ismertebb nevén az EPSO gyakorlatában. Azt kifogásolta, ahogyan az intézmény az online vizsgázók panaszait kezelte. A pályázók főleg a tesztek elindításával kapcsolatos problémákat, a tesztplatformon elérhető eszközök működését és a túl hosszú várakozási időket nehezményezték. Az egyik vizsgálat során az ombudsman arra kérte az EPSO-t, hogy nézzen utána, lehetséges-e visszamenőlegesen ellenőrizni korábbi tesztek technikai jellemzőit, beleértve a különböző informatikai eszközök akkori működését. Javasolta, hogy a távtesztelési szolgáltatóval kötendő következő szerződésben lehetőleg kösse ki az intézmény, hogy igényt tart erre a funkcióra. A másik 4 vizsgálat keretében Emilio Reilly azt kérte az EPSO-tól, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszosokkal, és közösen találjanak megfelelő és méltányos megoldást a helyzetükre. Mivel foglalkozik még az ombudsman?
2: A konkrét panaszok kivizsgálása mellett az Európai Ombudsman tágabb értelemben vett stratégiai kérdésekkel is foglalkozhat. Megvizsgálhat az uniós intézményeket és a demokratikus döntéshozatali folyamatot érintő kérdéseket, és felhívhatja a figyelmet közérdekű szempontokra. Nézzük ismét az EPSO példáját. Az ombudsman a már említett 5 vizsgálattal egy időben saját kezdeményezésére is lefolytatott egy vizsgálatot, mégpedig az EPSO által alkalmazott távvizsgáztatásról. Ennek alapján azt javasolta az EPSO-nak, tegyen lépéseket azért, hogy egyetlen pályázó se szenvedjen hátrányt a technikai háttér miatt, és senki se essen el a távvizsgázás lehetőségétől. Ezen felül a panasztételi szabályok felülvizsgálatát kértek különösen amiatt, hogy a pályázók a vizsgán hozzáférjenek a hiba elhárításra és a panasztételre vonatkozó információkhoz. Felvetette továbbá, hogy az EPSO, amennyiben a távvizsgák esetében nem tudja biztosítani az esélyegyenlőséget, ismét tegye lehetővé, hogy a pályázók személyesen megjelenve írják meg a tesztet.
3: Végezetül meg kell jegyezni, hogy az Európai Ombudsman nem foglalkozhat a tagállamok nemzeti, regionális és helyi közigazgatását érintő panaszokkal, még akkor sem, ha azoknak uniós vonatkozásuk van. Ezek vizsgálata a nemzeti, illetve a regionális ombudsmanok feladata. Az Európai Ombudsmant az unió egész területéről megkeresik. Évente több mint 700 panasz dolgoz fel, és 350-nél is több vizsgálatot indít. Így közvetít tehát az Európai Unió szervek és az uniós polgárok között, ami elengedhetetlen az Európai Unió megfelelő működéséhez.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europearl Radio weboldalán.
4: La pandémie de COVID-19 de ces dernières années a propulsé la science et le secteur des soins sur le devant de la scène. La crise sanitaire a exposé les inégalités sous-jacentes de la société, telles que la situation critique des femmes dans le secteur des soins à travers l'Europe. D'un côté, les femmes ont joué un rôle primordial dans la conception de vaccins, et les pays dirigés par des femmes font partie de ceux qui ont le mieux réagi face à la crise. Mais de l'autre, la crise sanitaire a eu pour conséquence l'augmentation des inégalités à l'encontre des femmes dans les domaines de la santé et de l'éducation. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Ce podcast traite des problèmes d'inégalité et de la façon dont le Parlement européen soutient l'égalité des genres dans le secteur des soins. Le Parlement européen travaille de manière résolue à réduire les inégalités. Il œuvre pour garantir aux femmes les mêmes chances de réussite que les hommes. Il s'agit d'un sujet particulièrement d'actualité puisqu'il est prouvé que la pandémie de Covid-19 a davantage touché les femmes et a exacerbé les inégalités existantes entre les genres. La situation s'est tellement empirée dans presque tous les domaines de la vie que l'on craint avoir effectué un retour en arrière de plusieurs décennies en matière d'égalité des genres. De nombreuses femmes ont aussi gravement souffert des conséquences de la pandémie, car elles sont plus susceptibles d'occuper des emplois précaires qui ont disparu ou qui ont changé avec la crise. Le Parlement a demandé que l'on s'attaque à ces inégalités. De plus, les femmes se sont retrouvées en première ligne de la lutte contre la Covid-19, notamment car elles sont présentes en majorité dans le secteur des soins. On compte 49 millions de soignants dans l'Union européenne. Les trois quarts sont des femmes. Cela veut dire que les femmes courent beaucoup plus le risque d'être contaminées par le virus. Les travailleurs des secteurs de la santé et des soins sont particulièrement exposés, notamment ceux qui effectuent des procédures générant des aérosols porteurs de virus ou ceux qui sont régulièrement en contact avec des personnes infectées. En 2021, le Centre commun de recherche de l'Union européenne a découvert qu'il y avait plus de femmes que d'hommes de moins de 55 ans qui avaient contracté la Covid-19. Il en a déduit que cela pouvait être en partie dû au nombre disproportionné de femmes présentes dans les secteurs de la santé et des soins. Les associations de professionnels de la santé ont mis en garde contre un autre élément qui a des conséquences négatives pour les femmes. Les équipements unisexes taille unique, tels que les blouses, les gants et les masques buccaux, ont été conçus pour les hommes. Ces équipements sont donc inconfortables. Il est plus difficile d'assurer les soins des patients et cela met en danger la santé des femmes du secteur. Les professionnels de la santé ont donc demandé des équipements de protection individuelle conçus spécialement pour les femmes. Ils veulent aussi que des tests plus stricts soient réalisés sur les nouveaux équipements. Les femmes ont joué un rôle vital dans le domaine de la santé, mais pas uniquement. Les dirigeantes ont été des pionnières au cours de la pandémie. Certains voient ici un lien. Les pays gouvernés par des femmes s'en sont généralement mieux sortis et ont connu un taux de mortalité plus bas. Les chefs de gouvernement du Danemark, de la Finlande et de l'Allemagne ont été applaudis pour leur réaction rapide face à la crise. Les décisions ont été mûrement réfléchies et des explications rationnelles ont été clairement données quand des mesures strictes ont été mises en place. Les études montrent que les femmes politiques apparaissent plus empathiques, compatissantes et fiables que leurs homologues masculins. Beaucoup d'entre elles ont été félicitées pour leur manière transparente de communiquer des informations de santé publique. En janvier 2021, le Parlement européen a adopté une résolution visant à lutter contre les conséquences de la pandémie sur l'égalité des genres. La résolution a aussi pour objectif d'établir des recommandations pour y faire face. Elle traite des risques d'infection, de la charge croissante que représentent les activités de soins non rémunérées, de la participation des femmes au marché du travail et des effets de la pandémie sur l'égalité des genres en dehors de l'Union européenne. Le Parlement insiste sur le fait que surmonter les enjeux actuels et futurs nécessitera une démarche soucieuse de l'égalité des genres qui intègre les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et la perspective de genre dans le processus budgétaire à chaque étape de la réponse à la crise de la Covid-19. Le Parlement est un fervent partisan de cette approche, mais il est nécessaire d'améliorer le contrôle des dépenses européennes en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans une résolution adoptée en juin 2021, les députés ont fait part de leur inquiétude. La plupart des plans de relance ne contribuent pas assez à la réalisation des objectifs en matière d'égalité des genres. Ils ne comprennent pas de mesures explicites et concrètes ou ne répondent pas de manière adéquate aux recommandations spécifiques faites à chaque pays. Le Parlement a demandé à la Commission et au Conseil de veiller à ce que l'égalité des genres soit prise en compte et mise en avant dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience. Le Parlement européen lutte contre les conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19 sur la santé publique et sur l'égalité. En garantissant que le budget de l'Union européenne et celui des États membres intègrent une perspective de genre, l'Europe espère améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Le moment est venu d'encourager les femmes à travailler dans les domaines de la science et de la technologie. Il est temps de rétablir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le secteur des soins.
5: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
6: Το ευρωπαϊκό κινηματογραφικό βραβείο κοινού Lux 2025. Το ευρωπαϊκό κινηματογραφικό βραβείο κοινού Lux για το 2025 απονέμεται στην ταινία Flow. Οι άλλες 4 τελικές υποψήφιες ταινίες ήταν Animal, The Homey, Intercepted και η Τζούλη Μένη Σιωπηλή. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίτς Ζιλμπαλόντης. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό του σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτό το νέο και ανεξερεύνητο κόσμο. Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ των Κανών το 2024. Στα 97η βραβεία Όσκαρ κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ κέρδισε επίσης και τη Χρυσή Σφαίρα για την ίδια κατηγορία. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Konrad Adenauer é considerado uma das figuras mais influentes na preparação do caminho para uma Europa unida. Enquanto primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, que ficaria também conhecida como Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto profundo na história alemã e europeia. A sua vida, durante o domínio do regime nazi, levou-o a compreender que uma paz duradoura só poderia ser alcançada através da unidade. Konrad Adenauer foi fundamental para a reconciliação da Alemanha e da França, transformando as duas nações de inimigos históricos em aliados e lançando as bases da integração europeia. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Nestes episódios, vamos contar a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores.

0: 1995. július 11-én a kelet-boszniai Srebrenica városát elfoglalták a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők, holott a város az ENSZ védelmét élvező biztonságos övezetnek számított. Az ezt követő napokban több mint 8000 muszlimot, főként férfiakat és fiúkat mészároltak le, és helyeztek tömegsírba a szerbek. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben a részében a 20. század végének egyik legszörnyűbb tragédiájával, a srebrenicai népirtással foglalkozunk. Az egykori Jugoszláviában dúló háború történelmi kontextusába helyezzük az eseményeket. Felidézzük, mi is történt Srebrenicában, és hogyan emlékeznek meg ma a rémtettek áldozatairól világszerte az emberek. Ha a srebrenicai mészárlás indító okait keressük, egészen a 90-es évek elejéig kell visszamennünk. Ekkor hullott szét végérvényesen Jugoszlávia. A hat köztársaság, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia és Szerbia alkotta szocialista szövetségi államon akkor keletkeztek az első repedések, amikor 1980-ban meghalt az államot hosszú évekig vezető Josip Broz Tito. A diktátor addig ugyanis fent tudott tartani valamiféle törékeny egyensúlyt a Jugoszláviában élő különböző népcsoportok között. Halálával viszont felerősödtek a nacionalista, nemzeti érzelmek, és nőtt a politikai bizonytalanság. 1991-ben Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, amivel kivívták a túlnyomóan szerbekből álló jugoszláv néphadsereg haragját. A konfliktus egyhamar átterjedt Bosznia-Hercegovinára, a hat közül a legváltozatosabb etnikai összetételű köztársaságra, ahol bosnyákok, horvátok és szerbek éltek egymás tőszomszédságában. 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kivált Jugoszláviából, és ezzel brutális és átláthatatlan háborúzásba és öldöklésbe kezdett több különböző szerveződésű csoport. A szerb kormány és a jugoszláv néphadsereg által támogatott boszniai szerbek létre akarták hozni Nagy Szerbiát, ezért az ellenőrzésük alatt álló területeken megkezdték az etnikai tisztogatást, a nem szerbek kiűzését. A háború brutalitása a kelet-boszniai Srebrenicában érte el csúcspontját. Miután az ENSZ 1993-ban védelme alá vette a területet, mindenki arra számított, hogy ott nem történhetnek fegyveres támadások és összetűzések. A boszniai szerb fegyveres erők mégis megostromolták az enklávét, elzárva az élelmiszerek, a gyógyszerek és a humanitárius segélyek útját. 1995. júliusára pattanásig feszült a helyzet. Srebrenicába több ezer bosnyák menekült érkezett a szomszédos konfliktus övezetekből. A város védtelenné vált, súlyos hiány lépett fel alapvető cikkekből. Ezt a pillanatot használták ki 1995. július 11-én a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők Srebrenica elfoglalására. Az ott állomásozó holland ENSZ békefenntartók nem tudták ezt megakadályozni. Nem tudták kivédeni a férfiak és fiúk módszeres lemészárlását, a nők, gyermekek és idősek kényszer deportálását. Az ezt követő napokban több mint 8000 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat végeztek ki Srebrenicában és környékén a szerbek. Az áldozatokat tömegsírokba tették. Később, hogy ne legyen bizonyíték a népirtásra, több holttestet is kihantoltak és máshol újra temettek. 20 és 50 ezer közé tehető azoknak a nőknek és lányoknak a száma, akik szexuális erőszak áldozatává váltak. A nemzetközi közösség igen lassan reagált a boszniai atrocitásokra. A srebrenicai események azonban sokkolták a közvéleményt, és rávilágítottak az ENSZ békefenntartó misszióinak elégtelenségeire. A NATO válaszul légicsapásokat mért a boszniai szerbek hadállásaira, és végül 1995. decemberében létrejött a Daytoni megállapodás, amely lezárta a boszniai háborút. A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő háborús bűncselekmények szankcionálására és a felelősök elszámoltatására nemzetközi törvényszék létesült. 2001-ben a törvényszék népirtásnak nyilvánította a szrebrenicai mészárlást. Elítéltek számos vezetőt, akiknek szerepük volt a vérontásban, köztük Ratko Mladicot és Radovan Karadzsicot. A 2009-ben az Európai Parlament állásfoglalásban ítélte el a szrebrenicai népirtást. A képviselők megemlékeztek az áldozatokról, és együttérzésüket fejezték ki családtagjaikkal, akik közül sokan a mai napig nem tudják, hol nyugszanak szeretteik, pontosan mi történt velük. A parlament azt kérte, hogy július 11-e legyen emléknap az Európai Unió egészében. A megbékéléshez és az igazságtételhez ugyanis elengedhetetlen, hogy elismerjük ezeknek a cselekedeteknek a súlyát, és lerújjuk tiszteletünket az áldozatok előtt. A szrebrenicai vérontás 20. évfordulóján, 2015-ben az Európai Parlament ismét egyhangulag elítélte a népirtást. A képviselők állásfoglalásukban külön kiemelték, hogy a bosznia-hercegovinai politikai vezetőknek szembe kell nézniük a múlttal ahhoz, hogy az országnak esélye legyen a jobb jövőre. Méltatták a nemzetközi törvényszék munkáját és a háborús bűnperek felgyorsítását szorgalmazták. 2015. júliusában a parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén a digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos Günther Oettinger így nyilatkozott.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumt.
2: Azt is el kell ismernünk, hogy Európa és a világ többi része velünk egyetemben kudarcot vallott, nem tett meg mindent az áldozatok védelméért. A szrebrenicai népirtás nem csak a Balkánon hagyott nyomokat és ejtett mélysebeket, hanem egész Európán. Nehezen gyógyulnak a sebek Bosznia-Hercegovinában. Nekünk pedig ma is erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk.
0: A parlament ismeretterjesztő és kulturális programok kidolgozását is kérte, hogy mindenki jobban megértse, mi vezetett ezekhez a szörnyű atrocitásokhoz. Támogatásáról biztosított több civil szervezetet, köztük a Srebrenica és Zsepa enklávékbeli anyák egyesületét. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak a szemléletformálásban és a megbékélésben. A parlamenti állásfoglalások pedig azt tanúsítják, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd a régióban az ilyen háborús bűnök megelőzéséért, a tartós békéért és stabilitásért. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 2024-ben a szrebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította július 11-ét. Ezen a napon a nemzetközi közösség tiszteleg az áldozatok emléke előtt. Egyben amellett is hitet teszünk, hogy a jövőben nem engedjük, hogy ilyesmi megtörténjen. A szrebrenicai népirtás korunk történelmének egyik legsötétebb fejezete. Az 1995. júliusában kibontakozott események örök tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy hova fajulhatnak az etnikai ellentétek, és hogy milyen nagy szükség van a nemzetközi közösség beavatkozására. Július 11-e nem csak az emlékezésé. Intő figyelmeztetés is a világnak, hogy nem lankadhat az ébersége, a népirtás vagy etnikai tisztogatás előjeleit látja. Mindnyájunk felelőssége, hogy fenntartsuk az emberi jogok tiszteletét és az igazságosságot, és ne engedjük, hogy a történelem megismételje önmagát. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio webon.
3: Banker har en viktig roll i vår vardag. Vi litar på att de ska ta god hand om våra pengar, och vi är beroende av dem för bostadslån och betalningar. Och på samma sätt har också EU sina egna banker som hjälper unionen att nå sina mål. Du har säkert hört talas om Europeisk centralbanken, Men har du koll på hur centralbankens beslut påverkar din plånbok? Och visste du att det också finns en europeisk investeringsbank med ett eget specifikt uppdrag? Häng kvar så tar vi en närmare titt på de båda. Låt oss först titta på var de här bankerna finns. Europeiska centralbanken har sitt säte i Frankfurt, Tysklands viktigaste finanscentrum, som också har landets största flygplats. De goda flygförbindelserna gör staden till en utmärkt utgångspunkt för både in- och utrikesresor. Och det gäller naturligtvis även affärsresor. Så det var ingen slump att EU valde just Frankfurt som säte för sin centralbank. Detsamma gäller Europeiska investeringsbanken som fick sitt säte i Luxemburg. Luxemburgs stad är ett viktigt internationellt finanscentrum och landet med samma namn var ett av grundarländerna till Europeiska ekonomiska gemenskapen. Föregångaren till dagens EU. Så vad har då de här två stora finansinstitutionerna för roller? Jo, centralbanken ansvarar för den gemensamma valutan, euron, tillsammans med euroländernas egna nationalbanker. Dess huvudsakliga uppgift är att utveckla och genomföra euroområdets penningpolitik. Den ska hålla prisnivåerna stabila och försöka hålla inflationen under 2% på medellång sikt. Men varför just 2%? Jo, både för hög och för låg inflation kan vara skadligt för ekonomin i det långa loppet. Hög inflation betyder att priserna stiger snabbt, vilket lämnar större hål i våra plånböcker. Om inflationen hålls på en hög nivå kan vi inte köpa lika många varor och tjänster som förut. Därför är målet att hålla inflationen under 2% på medellång sikt, så att köpkraften i euroområdet upprätthålls och kunderna fortsätter handla. Det är viktigt att bevara tilliten till systemet. Men en alltför låg inflation kan vara precis lika skadligt eftersom det kan leda till lägre löner och högre arbetslöshet. Priserna kanske går ner, men det är en klentröst om folk tjänar mindre eller har svårt att hitta jobb. Centralbankens styrning av ekonomin kan i praktiken gå till på flera olika sätt. Den kan till exempel sätta räntan på en viss nivå för att hålla prisnivåerna stabila. Centralbanken ansvarar också för att betalsystem som bank- och kreditkort fungerar, så att vi snabbt, säkert och enkelt kan betala kontantfritt i butikskassan eller skicka pengar utomlands. Men centralbanken har inte bara hand om elektroniska betalningar. Den låter också trycka de eurosedlar som används runt om i Europa för att betala för varor och tjänster. Slutligen är det centralbankens uppgift att övervaka europeiska banker för att vara säker på att de fungerar som de ska och kan hantera alla finansiella problem som uppstår. Det var centralbanken det. Nu fortsätter vi med Europeiska investeringsbanken. Den har helt andra uppgifter. Man kan säga att investeringsbanken är EU:s långivare, för den lånar ut pengar till projekt som jobbar för att uppfylla EU:s mål. Projekten kan handla om allt från hälsa och utbildning till bostäder. Men varifrån kommer pengarna som investeringsbanken lånar ut? De kommer inte från EU-budgeten, som man kanske skulle kunna tro. Istället lånar investeringsbanken själv pengar, främst genom att utfärda obligationer på kapitalmarknaden. Pengarna som lånats kan sedan lånas ut igen med gynnsamma villkor för projekten. Cirka 90% av lånen går till projekt inom unionens gränser. Om du driver ett företag eller jobbar i den offentliga sektorn och har ett projekt som är i linje med EU:s mål, kan även du söka om ett lån från Europeiska investeringsbanken. Banken kontrollerar sedan om du uppfyller alla krav och mål och att du har en välutvecklad affärsplan. Investeringsbanken är en av världens största multilaterala finansinstitutioner. Men inte bara det. Den är också en av de största klimatfinansiärerna. Därför kallar den sig också för klimatbank. Den har ställt kampen mot klimatförändringarna i centrum för sitt arbete och investerar i en hållbar framtid för oss alla. Investeringsbanken stödjer också ren energi och innovation. Bankens ingenjörer, forskare, ekonomer och bankirer samarbetar med företag, myndigheter och civilsamhällen i 160 länder för att bidra till en grönare framtid. Investeringsbanken förmedlar alltså hela spektrumet av europeisk expertis till sina kunder världen över. Som vi har sett har EU:s två banker vitt skilda men ändå lika viktiga uppdrag. För att sammanfatta. Centralbanken har huvudansvaret för pengapolitiken. Med målet att hålla priserna i euroområdet stabila och ekonomin på rätt väg. Så att vi har tillräckligt med pengar att röra oss med. Investeringsbanken å andra sidan lånar ut pengar till projekt som gynnar oss alla. Den investerar i en tryggare och mer miljövänlig framtid för alla människor. Så fast de två bankerna har olika uppgifter är de precis lika viktiga för EU:s ekonomi och för att skapa en lovande framtid för Europa.